0: Ugyanakkor a szél továbbra is élénk lesz, amely ronthatja a járművek menet stabilitását. A hosszú hétvége miatt sokan kelhetnek útra, emiatt lassabb haladásra és nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, és lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
0: Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat és horgászokat az északi középhegység térségében, miután az elmúlt napokban több helyen is barna medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye határán. A Varbó közelében az Andók útnál egy vadkamera rögzítette az állatot, míg a hétvégén a Bogácsi tó partján is felbukkant egy példány. A szemtanúk szerint a medve ivottatóból majd a növényzetbe menekült. A szakemberek úgy vélik, az állat Nógrád vármegye irányából érkezhetett, és a tavaszi időszakban egyre gyakoribbak az ilyen észlelések. A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy maradjanak a kijelölt utakon, és semmiképp ne közelítsék meg, vagy etessék az állatokat. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közúton Profit ZRT a földnapja alkalmából szervezett országos akció héten. Április 20-a és 24-e között több mint 400 útszakaszon takarítottak a társaság munkatársai, főutak, mellékutak, pihenőhelyek és körforgalmak mentén. A legtöbb hulladékot Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyében szedték össze. Az út mentén nem csak csomagolási hulladékot, hanem bútorokat, autóalkatrészeket, gumiabroncsokat, sőt még különös tárgyakat is találtak, például egy WC csészét és egy lókoponyát. A Magyar Közút szerint az illegális hulladék felszámolása évente akár 1,5 milliárd forintba is kerülhet. A közlemény ugyanakkor azt nem említi, hogy Heves vármegyében mennyi szemetet sikerült összegyűjteni az akció során. Bemutatta a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium élére jelölt politikusokat Magyar Péter a leendő miniszterelnök. A tájékoztatás szerint a Belügyminisztérium vezetésére Pósvai Gábor kapott felkérést, aki a rendvédelem mellett a sport területét is felügyelni. Az Igazságügyi Minisztérium élére Mellitei Barna Márton kerülhet, aki az elmúlt 20 évben ügyvédként dolgozott. Hozzátettem, céljuk egy működő és emberséges állam megteremtése, ahol a rendvédelmi dolgozók megbecsülése helyreáll és munkájukat politikai befolyástól mentesen végezhetik. Az igazságügyi tárca várományosan Mellitei Barna Márton feladata lesz a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítése, a korrupció visszaszorítása, valamint az uniós források lehívását segítő jogi környezet kialakítása. A közlemény szerint a jövőben a sport és a belügyminisztérium felügyelete alá kerülhet, nagyobb hangsúlyt kapva az utánpótlás nevelésen és a szabadidősporton. Május utolsó hetében megkötik azt a politikai megállapodást, amelynek révén Magyarország hozzájuthat a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz, jelentette be Magyar Péter, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalást, és azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. Megdőlt az országos napi hidegrekord csütörtök hajnalban, a Lénárdaróc településen mínusz 5 Celsius fokot mértek, ami alacsonyabb az 1976-os Kékestetőn rögzített korábbi értéknél. A szakemberek szerint a rendkívüli lehűlést a derülték, a száraz talaj és a szélcsend okozta. A leghidegebb helyek között szerepel még Zabar is, ahol mínusz 4 fokot mértek. A Bükk-fennség egyik fagyzugában, a Mohos-töbörben ennél is extrémebb, mínusz 13,5 fokos értéket regisztráltak a kutatók. Az előrejelzések szerint a fagyos idő folytatódik, péntek hajnalban az ország nagy részén ismét 0 fok alá csökken a hőmérséklet, ami komoly kockázatot jelenthet a mezőgazdaság számára.
1: Sport.
0: Újabb mérföldkőhöz érkezett Cristiano Ronaldo pályafutása 970. gólját szerezte szerdán. A portugál klasszis fejjel talált be szaudi csapata az Al Nassr hazai bajnokián, amelyet 2-0-ra nyertek meg az Al Ahly ellen. A sikerrel az Al Nassr 4 fordulóval a szezon vége előtt vezeti a tabellát, előnye jelentős az üldözőkkel szemben. A 41 éves támadó eddig 827 gólt szerzett klubcsapataiban, míg a portugál válogatottban 143-szor volt eredményes. Cristiano Ronaldo célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt, amelyhez a szaudi bajnokság mellett A nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Kezdetben napos időre számíthatunk a térségben, majd délután már több komoly és fátyol felhő lesz az égen, számottevő csapadék azonban sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, délutánra 19 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.

0: Rádió.
1: Én vezetés közben is a Maxi Rádiót hallgatom, mert változatos zenék szólnak. A munkában és otthon is ezt hallgatom.
0: Mi adunk ritmust a városnak?
2: A Maxi Rádiót hallgatja.
3: E mariachi, yo sí quiero. E caliente, chica.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: Marad a szeles, hűvösebb idő, újabb helyen észleltek medvét, kulcsminisztereket mutatott be a Tisza. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: A hosszú hétvég első napján is túlnyomóan száraz utakon, jelentési viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor a szél továbbra is élénk lesz, amely ronthatja a járművek menet stabilitását. A hosszú hétvége miatt sokan kelhetnek útra, emiatt lassabb haladásra és nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, és lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat és horgászokat az északi középhegység térségében, miután az elmúlt napokban több helyen is barna medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye határán. A Varbó közelében az Andók útnál egy vadkamera rögzítette az állatot, míg a hétvégén a Bogácsi tó partján is felbukkant egy példány. A szemtanúk szerint a medve ivott a tóból, majd a növényzetbe menekült. A szakemberek úgy vélik, az állat Nógrád vármegye irányából érkezhetett, és a tavaszi időszakban egyre gyakoribbak az ilyen észlelések. A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy maradjanak a kijelölt utakon, és semmiképp ne közelítsék meg, vagy etessék az állatokat. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT a Földnapja alkalmából szervezett országos akció héten. Április 20-a és 24-e között több mint 400 útszakaszon takarítottak a társaság munkatársai, főutak, mellékutak, pihenőhelyek és körforgalmak mentén. A legtöbb hulladékot Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyében szedték össze. Az út mentén nem csak csomagolási hulladékot, hanem bútorokat, autóalkatrészeket, gumiabroncsokat, sőt még különös tárgyakat is találtak, például egy WC csészét és egy lókoponyát. A Magyar Közút szerint az illegális hulladék felszámolása évente akár 1,5 milliárd forintba is kerülhet. A közlemény ugyanakkor azt nem említi, hogy Heves vármegyében mennyi szemetet sikerült összegyűjteni az akció során. Bemutatta a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium élére jelölt politikusokat Magyar Péter a leendő miniszterelnök. A tájékoztatás szerint a Belügyminisztérium vezetésére Pósvai Gábor kapott felkérést, aki a rendvédelem mellett a sport területét is felügyelni. Az Igazságügyi Minisztérium élére Mellitei Barna Márton kerülhet, aki az elmúlt 20 évben ügyvédként dolgozott. Hozzátettem, céljuk egy működő és emberséges állam megteremtése, ahol a rendvédelmi dolgozók megbecsülése helyreáll és munkájukat politikai befolyástól mentesen végezhetik. Az Igazságügyi tárca várományosan Mellitei Barna Márton feladata lesz a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítése, a korrupció visszaszorítása, valamint az uniós források lehívását segítő jogi környezet kialakítása. A közlemény szerint a jövőben a sport és a belügyminisztérium felügyelete alá kerülhet, nagyobb hangsúlyt kapva az utánpótlás nevelésen és a szabadidősporton. Május utolsó hetében megkötik azt a politikai megállapodást, amelynek révén Magyarország hozzájuthat a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz, jelentette be Magyar Péter, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalást, és azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. Megdőlt az országos napi hidegrekord csütörtök hajnalban, a Lénárdaróc településen mínusz 5 Celsius fokot mértek, ami alacsonyabb az 1976-os Kékestetőn rögzített korábbi értéknél. A szakemberek szerint a rendkívüli lehűlést a derülték, a száraz talaj és a szélcsend okozta. A leghidegebb helyek között szerepel még Zabar is, ahol mínusz 4 fokot mértek. A Bükk-fennség egyik fagyzugában, a Mohos-töbörben ennél is extrémebb, mínusz 13,5 fokos értéket regisztráltak a kutatók. Az előrejelzések szerint a fagyos idő folytatódik, péntek hajnalban az ország nagy részén ismét 0 fok alá csökken a hőmérséklet, ami komoly kockázatot jelenthet a mezőgazdaság számára.
0: Sport.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett Cristiano Ronaldo pályafutása 970. gólját szerezte szerdán. A portugál klasszis fejjel talált be szaudi csapata az Al Nassr hazai bajnokián, amelyet 2-0-ra nyertek meg az Al Ahly ellen. A sikerrel az Al Nassr 4 fordulóval a szezon vége előtt vezeti a tabellát, előnye jelentős az üldözőkkel szemben. A 41 éves támadó eddig 827 gólt szerzett klubcsapataiban, míg a portugál válogatottban 143-szor volt eredményes. Cristiano Ronaldo célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt, amelyhez a szaudi bajnokság mellett a nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Kezdetben napos időre számíthatunk a térségben, majd délután már több gomoly és fátyol felhő lesz, az égen számottevő csapadék azonban sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, délutánra 19 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
2: 92.4
0: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja.

0: az éjszakád ritmusa. Ez az éjszakád ritmusa.
1: Csak tisztán zene.
0: Éjszaka a Maxi Rádióval.

0: 51 perc, szintiszta hazai sláger, a Maxi Rádió magyar órájában.
1: Ó, egyszer volt egy kicsi fény, elaltott egy kicsi kint, beverte a rizibb.

A Maxi Rádió zenéjével egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is. A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Marad a szeles, hűvösebb idő, újabb helyen észleltek medvét, kulcsminisztereket mutatott be a Tisza. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: A hosszú hétvég első napján is túlnyomóan száraz utakon, jelentési viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor a szél továbbra is élénk lesz, amely ronthatja a járművek menet stabilitását. A hosszú hétvége miatt sokan kelhetnek útra, emiatt lassabb haladásra és nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, és lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat és horgászokat az északi középhegység térségében, miután az elmúlt napokban több helyen is barna medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye határán. A Varbó közelében az Andók útnál egy vadkamera rögzítette az állatot, míg a hétvégén a Bogácsi tó partján is felbukkant egy példány. A szemtanúk szerint a medve ivott a tóból, majd a növényzetbe menekült. A szakemberek úgy vélik, az állat Nógrád vármegye irányából érkezhetett, és a tavaszi időszakban egyre gyakoribbak az ilyen észlelések. A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy maradjanak a kijelölt utakon, és semmiképp ne közelítsék meg, vagy etessék az állatokat. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT a Földnapja alkalmából szervezett országos akció héten. Április 20-a és 24-e között több mint 400 útszakaszon takarítottak a társaság munkatársai, főutak, mellékutak, pihenőhelyek és körforgalmak mentén. A legtöbb hulladékot Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyében szedték össze. Az út mentén nem csak csomagolási hulladékot, hanem bútorokat, autóalkatrészeket, gumiabroncsokat, sőt még különös tárgyakat is találtak, például egy WC csészét és egy lókoponyát. A Magyar Közút szerint az illegális hulladék felszámolása évente akár 1,5 milliárd forintba is kerülhet. A közlemény ugyanakkor azt nem említi, hogy Heves vármegyében mennyi szemetet sikerült összegyűjteni az akció során. Bemutatta a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium élére jelölt politikusokat Magyar Péter a leendő miniszterelnök. A tájékoztatás szerint a Belügyminisztérium vezetésére Pósvai Gábor kapott felkérést, aki a rendvédelem mellett a sport területét is felügyelni. Az Igazságügyi Minisztérium élére Mellitei Barna Márton kerülhet, aki az elmúlt 20 évben ügyvédként dolgozott. Hozzátettem, céljuk egy működő és emberséges állam megteremtése, ahol a rendvédelmi dolgozók megbecsülése helyreáll és munkájukat politikai befolyástól mentesen végezhetik. Az Igazságügyi tárca várományosan Mellitei Barna Márton feladata lesz a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítése, a korrupció visszaszorítása, valamint az uniós források lehívását segítő jogi környezet kialakítása. A közlemény szerint a jövőben a sport és a belügyminisztérium felügyelete alá kerülhet, nagyobb hangsúlyt kapva az utánpótlás nevelésen és a szabadidősporton. Május utolsó hetében megkötik azt a politikai megállapodást, amelynek révén Magyarország hozzájuthat a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz, jelentette be Magyar Péter, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalást, és azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. Megdőlt az országos napi hidegrekord csütörtök hajnalban, a Lénárdaróc településen mínusz 5 Celsius fokot mértek, ami alacsonyabb az 1976-os Kékestetőn rögzített korábbi értéknél. A szakemberek szerint a rendkívüli lehűlést a derülték, a száraz talaj és a szélcsend okozta. A leghidegebb helyek között szerepel még Zabar is, ahol mínusz 4 fokot mértek. A Bükk-fennség egyik fagyzugában, a Mohos-töbörben ennél is extrémebb, mínusz 13,5 fokos értéket regisztráltak a kutatók. Az előrejelzések szerint a fagyos idő folytatódik, péntek hajnalban az ország nagy részén ismét 0 fok alá csökken a hőmérséklet, ami komoly kockázatot jelenthet a mezőgazdaság számára.
0: Sport.
1: Újra újabb mérföldkőhöz érkezett Cristiano Ronaldo pályafutása 970. gólját szerezte szerdán. A portugál klasszis fejjel talált be szaudi csapata az Al Nassr hazai bajnokián, amelyet 2-0-ra nyertek meg az Al Ahly ellen. A sikerrel az Al Nassr 4 fordulóval a szezon vége előtt vezeti a tabellát, előnye jelentős az üldözőkkel szemben. A 41 éves támadó eddig 827 gólt szerzett klubcsapataiban, míg a portugál válogatottban 143-szor volt eredményes. Cristiano Ronaldo célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt, amelyhez a szaudi bajnokság mellett a nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Kezdetben napos időre számíthatunk a térségben, majd délután már több gomoly és fátyol felhő lesz, az égen számottevő csapadék azonban sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, délutánra 19 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ha magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi.

0: Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretett. Ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kisgatyában.

0: A Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Marad a szeles, hűvösebb idő, újabb helyen észleltek medvét, kulcsminisztereket mutatott be a Tisza. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: A hosszú hétvég első napján is túlnyomóan száraz utakon, jelentési viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor a szél továbbra is élénk lesz, amely ronthatja a járművek menet stabilitását. A hosszú hétvége miatt sokan kelhetnek útra, emiatt lassabb haladásra és nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, és lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat és horgászokat az északi középhegység térségében, miután az elmúlt napokban több helyen is barna medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye határán. A Varbó közelében az Andók útnál egy vadkamera rögzítette az állatot, míg a hétvégén a Bogácsi tó partján is felbukkant egy példány. A szemtanúk szerint a medve ivottatóból majd a növényzetbe menekült. A szakemberek úgy vélik, az állat Nógrád vármegye irányából érkezhetett, és a tavaszi időszakban egyre gyakoribbak az ilyen észlelések. A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy maradjanak a kijelölt utakon, és semmiképp ne közelítsék meg, vagy etessék az állatokat. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút-Nonprofit ZRT a földnapi alkalmából szervezett országos akció héten. Április 20-a és 24-e között több mint 400 útszakaszon takarítottak a társaság munkatársai, főutak, mellékutak, pihenőhelyek és körforgalmak mentén. A legtöbb hulladékot Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyében szedték össze. Az út mentén nem csak csomagolási hulladékot, hanem bútorokat, autóalkatrészeket, gumiabroncsokat, sőt még különös tárgyakat is találtak, például egy WC csészét és egy lókoponyát. A Magyar Közút szerint az illegális hulladék felszámolása évente akár másfél milliárd forintba is kerülhet. A közlemény ugyanakkor azt nem említi, hogy Heves vármegyében mennyi szemetet sikerült összegyűjteni az akció során. Bemutatta a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium élére jelölt politikusokat Magyar Péter a leendő miniszterelnök. A tájékoztatás szerint a Belügyminisztérium vezetésére Pósvai Gábor kapott felkérést, aki a rendvédelem mellett a sport területét is felügyelni. Az Igazságügyi Minisztérium élére Mellitei Barna Márton kerülhet, aki az elmúlt 20 évben ügyvédként dolgozott. Hozzátettem, céljuk egy működő és emberséges állam megteremtése, ahol a rendvédelmi dolgozók megbecsülése helyreáll és munkájukat politikai befolyástól mentesen végezhetik. Az igazságügyi tárca várományosan Mellitei Barna Márton feladata lesz a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítése, a korrupció visszaszorítása, valamint az uniós források lehívását segítő jogi környezet kialakítása. A közlemény szerint a jövőben a sport és a belügyminisztérium felügyelete alá kerülhet, nagyobb hangsúlyt kapva az utánpótlás nevelésen és a szabadidősporton. Május utolsó hetében megkötik azt a politikai megállapodást, amelynek révén Magyarország hozzájuthat a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz, jelentette be Magyar Péter, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalást, és azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. Megdőlt az országos napi hidegrekord, csütörtök hajnalban a Lénárdaróc településen mínusz 5 Celsius fokot mértek, ami alacsonyabb az 1976-os kékestetőn rögzített korábbi értéknél. A szakemberek szerint a rendkívüli lehűlést a derült ég, a száraz talaj és a szélcsend okozta. A leghidegebb helyek között szerepel még Zabar is, ahol mínusz 4 fokot mértek. A bükkfenség egyik fagyzugában, a Mohos-töbörben ennél is extrémebb, mínusz 13,5 fokos értéket regisztráltak a kutatók. Az előrejelzések szerint a fagyos idő folytatódik, péntek hajnalban az ország nagy részén ismét 0 fok alá csökken a hőmérséklet, ami komoly kockázatot jelenthet a mezőgazdaság számára.
0: Sport.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett Cristiano Ronaldo pályafutása 970. gólját szerezte szerdán. A portugál klasszis fejjel talált be szaudi csapata, az Al Nassr hazai bajnokián, amelyet 2-0-ra nyertek meg az Al Ahly ellen. A sikerrel az Al Nassr 4 fordulóval a szezon vége előtt vezeti a tabellát, előnye jelentős az üldözőkkel szemben. A 41 éves támadó eddig 827 gólt szerzett klubcsapataiban, míg a portugál válogatottban 143-szor volt eredményes. Cristiano Ronaldo célja, hogy eléri az 1000 gólos álomhatárt, amelyhez a szaudi bajnokság mellett a nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Kezdetben napos időre számíthatunk a térségben, majd délután már több komoly és fátyol felhő lesz az égen, számottevő csapadék azonban sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, délutánra 19 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
0: Maxi Rádió Weekend.

0: Ez az éjszakát ritmusa. Ez az éjszakát ritmusa.
1: Csak tisztán zene.
0: Éjszaka a Maxi Rádióval.

0: lendületben marad.
1: Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát.
0: Amitől jobban megy a munka.
1: És amitől jobban telik a napja.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
1: Csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió.
0: Maxi Rádió.
1: Amin.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai, az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: Budapesti Rádió, mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A Maxi Rádiót hallgatja.
4: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: Marad a szeles, hűvösebb idő, újabb helyen észleltek medvét, kulcsminisztereket mutatott be a Tisza. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, Rissin Fók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: A hosszú hétvég első napján is túlnyomóan száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor a szél továbbra is élénk lesz, amely ronthatja a járművek menet stabilitását. A hosszú hétvége miatt sokan kelhetnek útra, emiatt lassabb haladásra és nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, és lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat és horgászokat az északi középhegység térségében, miután az elmúlt napokban több helyen is barna medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye határán. A Varbó közelében az Andók útnál egy vadkamera rögzítette az állatot, míg a hétvégén a Bogácsi tó partján is felbukkant egy példány. A szemtanúk szerint a medve ivott a tóból, majd a növényzetbe menekült. A szakemberek úgy vélik, az állat Nógrád vármegye irányából érkezhetett, és a tavaszi időszakban egyre gyakoribbak az ilyen észlelések. A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy maradjanak a kijelölt utakon, és semmiképp ne közelítsék meg, vagy etessék az állatokat. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT a Földnapja alkalmából szervezett országos akció héten. Április 20-a és 24-e között több mint 400 útszakaszon takarítottak a társaság munkatársai, főutak, mellékutak, pihenőhelyek és körforgalmak mentén. A legtöbb hulladékot Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyében szedték össze. Az út mentén nem csak csomagolási hulladékot, hanem bútorokat, autóalkatrészeket, gumiabroncsokat, sőt még különös tárgyakat is találtak, például egy WC csészét és egy lókoponyát. A Magyar Közút szerint az illegális hulladék felszámolása évente akár másfél milliárd forintba is kerülhet. A közlemény ugyanakkor azt nem említi, hogy Heves vármegyében mennyi szemetet sikerült összegyűjteni az akció során. Bemutatta a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium élére jelölt politikusokat Magyar Péter a leendő miniszterelnök. A tájékoztatás szerint a Belügyminisztérium vezetésére Pósvai Gábor kapott felkérést, aki a rendvédelem mellett a sport területét is felügyelni. Az Igazságügyi Minisztérium élére Mellitei Barna Márton kerülhet, aki az elmúlt 20 évben ügyvédként dolgozott. Hozzátettem, céljuk egy működő és emberséges állam megteremtése, ahol a rendvédelmi dolgozók megbecsülése helyreáll és munkájukat politikai befolyástól mentesen végezhetik. Az Igazságügyi tárca várományosan Mellitei Barna Márton feladata lesz a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítése, a korrupció visszaszorítása, valamint az uniós források lehívását segítő jogi környezet kialakítása. A közlemény szerint a jövőben a sport és a belügyminisztérium felügyelete alá kerülhet, nagyobb hangsúlyt kapva az utánpótlás nevelésen és a szabadidő sporton. Május utolsó hetében megkötik azt a politikai megállapodást, amelynek révén Magyarország hozzájuthat a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz, jelentette be Magyar Péter, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalást, és azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. Megdőlt az országos napi hidegrekord csütörtök hajnalban, a Lénárdaróc településen mínusz 5 Celsius fokot mértek, ami alacsonyabb az 1976-os Kékestetőn rögzített korábbi értéknél. A szakemberek szerint a rendkívüli lehűlést a derült ég, a száraz talaj és a szélcsend okozta. A leghidegebb helyek között szerepel még Zabar is, ahol mínusz 4 fokot mértek. A Bükk-fennség egyik fagyzugában, a Mohos-töbörben ennél is extrémebb, mínusz 13,5 fokos értéket regisztráltak a kutatók. Az előrejelzések szerint a fagyos idő folytatódik, péntek hajnalban az ország nagy részén ismét 0 fok alá csökken a hőmérséklet, ami komoly kockázatot jelenthet a mezőgazdaság számára.
0: Sport.
1: Újabb legújabb mérföldkőhöz érkezett Cristiano Ronaldo pályafutása 970. gólját szerezte szerdán. A portugál klasszis fejjel talált be szaudi csapata az Al Nassr hazai bajnokián, amelyet 2-0-ra nyertek meg az Al Ahly ellen. A sikerrel az Al Nassr 4 fordulóval a szezon vége előtt vezeti a tabellát, előnye jelentős az üldözőkkel szemben. A 41 éves támadó eddig 827 gólt szerzett klubcsapataiban, míg a portugál válogatottban 143-szor volt eredményes. Cristiano Ronaldo célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt, amelyhez a szaudi bajnokság mellett a nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Kezdetben napos időre számíthatunk a térségben, majd délután már több komoly és fátyol felhő lesz, az égen számottevő csapadék azonban sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, délutánra 19 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
0: Max

0: Maxi Rádió.
1: Én vezetés közben is a Maxi Rádiót hallgatom, mert változatos zenék szólnak. A munkában és otthon is ezt hallgatom.
2: Mi adunk ritmust a városnak?
3: A Maxi Rádiót hallgatja.

0: Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásároslemény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásároslemény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásároslemény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásároslemény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásároslemény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
0: ritmust a városnak. A városnak.

0: Maxi Rádió
1: 92.4.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A város kedvenc rádióját hallja.
4: Ez a Maxi Rádió.

amitől, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
14: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30 577 84 98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
14: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Marad a szeles, hűvösebb idő, újabb helyen észleltek medvét, kulcsminisztereket mutatott be a Tisza. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: A hosszú hétvég első napján is túlnyomóan száraz utakon, ülési viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor a szél továbbra is élénk lesz, amely ronthatja a járművek menet stabilitását. A hosszú hétvége miatt sokan kelhetnek útra, emiatt lassabb haladásra és nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, és lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
17: Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat és horgászokat az északi középhegység térségében, miután az elmúlt napokban több helyen is barna medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye határán. A Varbó közelében az Andók útnál egy vadkamera rögzítette az állatot, míg a hétvégén a Bogácsi tó partján is felbukkant egy példány. A szemtanúk szerint a medve ivott a tóból, majd a növényzetbe menekült. A szakemberek úgy vélik, az állat Nógrád vármegye irányából érkezhetett, és a tavaszi időszakban egyre gyakoribbak az ilyen észlelések. A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy maradjanak a kijelölt utakon, és semmiképp ne közelítsék meg, vagy etessék az állatokat. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT a Földnapja alkalmából szervezett országos akció héten. Április 20-a és 24-e között több mint 400 útszakaszon takarítottak a társaság munkatársai, főutak, mellékutak, pihenőhelyek és körforgalmak mentén. A legtöbb hulladékot Borsoda, Bolyzenplén, Pest, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyében szedték össze. Az út mentén nem csak csomagolási hulladékot, hanem bútorokat, autóalkatrészeket, gumiabroncsokat, sőt még különös tárgyakat is találtak, például egy WC csészét és egy lókoponyát. A Magyar Közút szerint az illegális hulladék felszámolása évente akár másfél milliárd forintba is kerülhet. A közlemény ugyanakkor azt nem említi, hogy Hevesvár megyében mennyi szemetet sikerült összegyűjteni az akció során. Bemutatta a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium élére jelölt politikusokat Magyar Péter a leendő miniszterelnök. A tájékoztatás szerint a Belügyminisztérium vezetésére Pósvai Gábor kapott felkérést, aki a rendvédelem mellett a sport területét is felügyelni. Az Igazságügyi Minisztérium élére Mellitei Barna Márton kerülhet, aki az elmúlt 20 évben ügyvédként dolgozott. Hozzátettem, céljuk egy működő és emberséges állam megteremtése, ahol a rendvédelmi dolgozók megbecsülése helyreáll és munkájukat politikai befolyástól mentesen végezhetik. Az Igazságügyi Tárca várományosan Mellitei Barna Márton feladata lesz a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítése, a korrupció visszaszorítása, valamint az uniós források lehívását segítő jogi környezet kialakítása. A közlemény szerint a jövőben a sport és a Belügyminisztérium felügyelete alá kerülhet, nagyobb hangsúlyt kapva az utánpótlás nevelésen és a szabadidősporton. Május utolsó hetében megkötik azt a politikai megállapodást, amelynek révén Magyarország hozzájuthat a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz, jelentette be Magyar Péter, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalást, és azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. Megdőlt az országos napi hidegrekord. Csütörtök hajnalban a Lénárdaróc településen mínusz 5 Celsius fokot mértek, ami alacsonyabb az 1976-os kékestetőn rögzített korábbi értéknél. A szakemberek szerint a rendkívüli lehűlést a derülték, a száraz talaj és a szélcsend okozta. A leghidegebb helyek között szerepel még Zabar is, ahol mínusz 4 fokot mértek. A Bükk-fennség egyik fagyzugában, a Mohos-töbörben ennél is extrémebb, mínusz 13,5 fokos értéket regisztráltak a kutatók. Az előrejelzések szerint a fagyos idő folytatódik, péntek hajnalban az ország nagy részén ismét 0 fok alá csökken a hőmérséklet, ami komoly kockázatot jelenthet a mezőgazdaság számára. Sport. Újabb mérföldkőhöz érkezett Cristiano Ronaldo, pályafutása 970. gólját szerezte szerdán. A portugál klasszis fejjel talált be szaudi csapata az Al Nassr hazai bajnokián, amelyet 2-0-ra nyertek meg az Al Ahly ellen. A sikerrel az Al Nassr 4 fordulóval a szezon vége előtt vezeti a tabellát, előnye jelentős az üldözőkkel szemben. A 41 éves támadó eddig 827 gólt szerzett klubcsapataiban, míg a portugál válogatottban 143-szor volt eredményes. Cristiano Ronaldo célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt, amelyhez a szaudi bajnokság mellett a nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Kezdetben napos időre számíthatunk a térségben, majd délután már több komoly és fátyol felhő lesz, az égen számottevő csapadék azonban sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, délutánra 19 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.
18: Megadjuk a hétvége ritmusát, szombaton is a kedvenc zeneinkkel ébresztgetünk 7-től 9-ig. Jó reggelt, Frank Landrással a mikrofonnál, ez a Wecker.

Jó reggelt, jó hétvégét, Frankl András a mikrofonnál, ez a Vekker, 2026. május 2-a szombat van, Zsigmond napja. Germán német eredetű név, a Zsigmond jelentése győzedelmes védő. Ma 51 éves David Beckham angol válogatott labdarúgó divatikon. Pályafutása során a világ egyik legjobban fizetett sportolója volt, de a csillogás mögött különös kényszerekkel küzd. Súlyos rendmániája miatt például a hűtőjében csak páros számú ital lehet, a ruháit pedig minden este katonás rendben készíti össze másnapra. Testét több mint 60 tetoválás díszíti, a gyerekei neve és a felesége arcképe mellett például egy minyon is helyet kapott a kislánya kedvéért. Bár igazi macsóként ismerjük, szabad idejében szívesen hódol a kötésnek vagy a méhészkedésnek, saját birtokán maga készíti a családi mézet, amit szellemesen DB-nek nevezett el.

Wecker a kedvenc zenéinkkel, köztük hasznos, érdekes infókkal. Meglepő képességet figyeltek meg a csimpánzoknál. A ruandai hegyekben élő majmok közeli vizsgálata azt mutatja, hogy legközelebbi rokonaink rendkívül érzékenyek az időjárási változásokra. A kutatók ugyanis azt vették észre, hogy ha a vihar közeledett éjszaka, a majmok sokkal alacsonyabbra építették a fészkeiket a fák lombkoronájában, mint tiszta időben. Ezért gyanítják, hogy tényleg érzik a légnyomás változást. Ez egy nagyon fontos felfedezés a majmok intelligenciájának megértése szempontjából, de egyáltalán nem példanélküli az állatvilágban.

egészen 9-ig ez a Wecker. A motorsporti a főszerep ezen a hétvégén a Balatonpark Circuiten, ahol a Superbike világbajnokság magyarországi fordulóját tartják. Tavaly több mint 3 évtizedes szünet után tért vissza hazánkba a MotoGP és a Superbike elitje, idén pedig újra itthon láthatjuk a világ leggyorsabb motorosait és legizgalmasabb futamait. A Balaton főkajári pálya modern aszfaltcsíkján a közönség tehát testközelből figyelheti a motorsport egyik legizgalmasabb hazai eseményét. További infók a wsbkbalaton.hu oldalon.

Szexing, jó reggelt! A nappali gomoly felhő képződés mellett ma többnyire napos idő valószínű csapadék nélkül, a szél helyenként megélénkül. A reggeli 7-13 fok után napközben 19-24 fok várható. Közlekedési hírek az útinform.hu-ról. Az M5-ösön Kecskemétnél a 81-es és 83-as kilométer között új terelést építettek ki. A forgalom mindkét oldalon sávelhúzással két szűkített sávon halad. Az M6-oson átépítik az Érd észak csomópont környezetét, ezért az M0-ás felé a le- és felhajtóágat is lezárták. A Diósd Érd centrum csomóponton és a 6-os úton át lehet kerülni. Az M30-ason Felső Zsolca térségében Tornyos-Németi felé a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A Miskolc kelet csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van, a terelő utat sárga táblákkal jelzik. Közlekedjünk óvatosan, rádiózzunk jó hangosan!

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. MZRT. Gyöngyös. Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
17: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!
18: A Maxi Rádió hírszolgálat.
19: Marad a szeles, hűvösebb idő, újabb helyen észleltek medvét, kulcsminisztereket mutatott be a Tisza. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
19: A hosszú hétvég első napján is túlnyomóan száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor a szél továbbra is élénk lesz, amely ronthatja a járművek menet stabilitását. A hosszú hétvége miatt sokan kelhetnek útra, emiatt lassabb haladásra és nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, és lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
19: Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat és horgászokat az északi középhegység térségében, miután az elmúlt napokban több helyen is barna medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye határán. A Varbó közelében az Andók útnál egy vadkamera rögzítette az állatot, míg a hétvégén a Bogácsi tó partján is felbukkant egy példány. A szemtanúk szerint a medve ivott a tóból, majd a növényzetbe menekült. A szakemberek úgy vélik, az állat Nógrád vármegye irányából érkezhetett, és a tavaszi időszakban egyre gyakoribbak az ilyen észlelések. A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy maradjanak a kijelölt utakon, és semmiképp ne közelítsék meg, vagy etessék az állatokat. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közúton Profit ZRT a földnapja alkalmából szervezett országos akció héten. Április 20-a és 24-e között több mint 400 útszakaszon takarítottak a társaság munkatársai, főutak, mellékutak, pihenőhelyek és körforgalmak mentén. A legtöbb hulladékot Borsod-Abaúj, Zemplén, Pest, valamint Győr-Moson-Sopron-Vár megyében szedték össze. Az út mentén nem csak csomagolási hulladékot, hanem bútorokat, autóalkatrészeket, gumiabroncsokat, sőt még különös tárgyakat is találtak, például egy WC csészét és egy lókoponyát. A Magyar Közút szerint az illegális hulladék felszámolása évente akár másfél milliárd forintba is kerülhet. A közlemény ugyanakkor azt nem említi, hogy Heves-Vár megyében mennyi szemetet sikerült összegyűjteni az akció során. Bemutatta a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium élére jelölt politikusokat Magyar Péter a leendő miniszterelnök. A tájékoztatás szerint a Belügyminisztérium vezetésére Pósvai Gábor kapott felkérést, aki a rendvédelem mellett a sport területét is felügyelni. Az Igazságügyi Minisztérium élére Mellitei Barna Márton kerülhet, aki az elmúlt 20 évben ügyvédként dolgozott. Hozzátettem, céljuk egy működő és emberséges állam megteremtése, ahol a rendvédelmi dolgozók megbecsülése helyreáll és munkájukat politikai befolyástól mentesen végezhetik. Az Igazságügyi tárca várományosan Mellitei Barna Márton feladata lesz a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítése, a korrupció visszaszorítása, valamint az uniós források lehívását segítő jogi környezet kialakítása. A közlemény szerint a jövőben a sport és a belügyminisztérium felügyelete alá kerülhet, nagyobb hangsúlyt kapva az utánpótlás nevelésen és a szabadidősporton. Május utolsó hetében megkötik azt a politikai megállapodást, amelynek révén Magyarország hozzájuthat a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz, jelentette be Magyar Péter, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalást, és azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. Megdőlt az országos napi hidegrekord csütörtök hajnalban, a Lénárdaróc településen mínusz 5 Celsius fokot mértek, ami alacsonyabb az 1976-os Kékesten rögzített korábbi értéknél. A szakemberek szerint a rendkívüli lehűlést a derült ég, a száraz talaj és a szélcsend okozta. A leghidegebb helyek között szerepel még Zabar is, ahol mínusz 4 fokot mértek. A Bükk-fennség egyik fagyzugában, a Mohos-töbörben ennél is extrémebb, mínusz 13,5 fokos értéket regisztráltak a kutatók. Az előrejelzések szerint a fagyos idő folytatódik, péntek hajnalban az ország nagy részén ismét 0 fok alá csökken a hőmérséklet, ami komoly kockázatot jelenthet a mezőgazdaság számára. Sport. Újabb mérföldkőhöz érkezett Cristiano Ronaldo pályafutása 970. gólját szerezte szerdán. A portugál klasszis fejjel talált be szaudi csapata, az Al Nassr hazai bajnokián, amelyet 2-0-ra nyertek meg az Al Ahly ellen. A sikerrel az Al Nassr 4 fordulóval a szezon vége előtt vezeti a tabellát, előnye jelentős az üldözőkkel szemben. A 41 éves támadó eddig 827 gólt szerzett klubcsapataiban, míg a portugál válogatottban 143-szor volt eredményes. Cristiano Ronaldo célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt, amelyhez a szaudi bajnokság mellett a nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
19: Kezdetben napos időre számíthatunk a térségben, majd délután már több komoly és fátyol felhő lesz az égen, számottevő csapadék azonban sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, délutánra 19 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4
8: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
8: Maxi Rádió Weekend.
20: Szombat van, sokak szerint a hét legjobb napja, amihez adjuk a legjobb zenéket. Frank Landrás a mikrofonnál, jó reggelt, 9-ig ez a
21: Wecker.

Egészen 9-ig pörög tovább a Wekker Frank Landrással a mikrofonnál. Jó reggelt, jó hétvégét! Május 2-a szombat, ma van a nemzetközi Harry Potter nap, hiszen J.K. Rowling történetében 1998. május 2-án zajlott le a Roxforti csata, ekkor győzte le a főhős a gonoszt. Az ünnepnapot 2012-ben vezette be az Egyesült Királyság akkori miniszterelnöke. A fiatal varázsló tanonc történetét eddig több mint 80 nyelvre fordították le, és több mint 500 millió példányban kelt el világszerte. A siker azonban nem jött automatikusan, az első kötetet 12 kiadó utasította vissza. Aztán egy kisebb londoni cégnél a tulajdonos véletlenül hazavitte a kéziratot, így azt a lánya is elolvasta, ő volt az első, aki látott benne fantáziát. 1271-ben ezen a napon elindult Ázsiába Marco Polo, az első európai utazó, aki részletesen beszámolt a kelet kincseiről, a nyugaton akkor még ismeretlen selyemről és a papírpénzről. 1969-ben ilyenkor pedig kifutott első útjára a kor legnagyobb luxus óceánjárója, a Queen Elizabeth II, ami rekordidő alig 5 nap alatt szelt át az Atlanti óceánt, fedélzetén saját kórház és nyomda is működött.

kedvenc zenéinkkel és hasznos érdekes infókkal ez a Wekker teljesen megváltozhat a YouTube keresője, a Google mesterséges intelligencia alapú keresést épít be a videó megosztójába is. Az új Ask YouTube nevű funkcióval a felhasználók rákérdezhetnek egy-egy videó tartalmára, így nem kell végignézni a teljes felvételt. A rendszer nem csak összefoglalja a látottakat, hanem hasonló témákat is ajánl. A funkciót elsőként az Egyesült Államokban tesztelik, április végétől június elejéig a 18 évnél idősebb prémium előfizetők körében. Ha a próbaidőszak sikeres lesz, a technológia világszerte mindenkinél alapértelmezetté válhat.

0: Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel,
0: amitől pörög a munkaidő,
1: amit hazafelé hangosan énekel.
0: A város kedvenc rádióját hallja.
1: 92.4.

Jó hétvégét, ez a Vekker. MediaWave nemzetközi film és zenei együttlét egész hétvégén a Szigligeti Várudvarban. A filmes kínálat 22 országból érkezett alkotásokat vonultat fel, az animációs filmektől a dokumentumfilmeken át a kisjátékfilmekig. A zenei felhozatal is színes, felép a Párnograszt, a Barabás Lőrinc Kvartett, a Góbé vagy az Operencia. Zenei és filmes workshopok, pódiumbeszélgetések, kézműves programok és vásár is várják a látogatókat. Bővebb infók az esemény Facebook oldalán.

Minden reggel 7 és 9 között ez a Vekker. Május 2-án a leghidegebb 2007-ben Zabarban volt, akkor ott mínusz 6,4 fokot mutattak a hőmérők, ami a májusi hidegrekord is egyben. A legmelegebbet ezen a napon 2012-ben Bugacon és Törökszentmiklóson mérték 33,3 fokot. Ma 19-24 fok várható napközben, a gomoly felhők mellett általában napos idő valószínű. Vasárnap derült száraz idő lesz, a szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 1 és 9, holnap délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. További szép napot, jó hétvégét, ez volt a Vekker velem Frank Landrással. A mai reggel utolsó mondata, ne gyertek vissza, még simán átugrok a mólóról a vitorlásra.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Na, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
3: A hírek ritmusában.
5: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy egy hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
3: Maxi Rádió Weekend.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokszor a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést, ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addigra kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcsal van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni. És Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, agyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet.
1: És az ötödik,
2: az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét, vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyuk van, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretett nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, megbeszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. De amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségünk van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a has szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a Ján apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
2: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem tölts el egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten, akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tudsz zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyocskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartálya, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból még kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
1: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
2: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző, a másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
1: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
2: Tehát miért ne? Uh-huh. Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya, szeretlek, vagy apa, szeretlek téged.
1: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
2: Így van.
1: Így van. Akkor megtanultuk.
2: Gyakoroljuk.
1: Gyakoroljuk. Köszönöm.
2: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Ez a te minden napod ritmusa.
1: Mi játszok?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösen megkezdődött az Zrínyi

0: utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
0: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
1: Gyöngyös, igazi kedvencei
2: csak a Maxi Rádióban.
1: Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMSZT.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t a 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
17: A Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Szerd az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában.
18: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a betegbiztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxirádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött a Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Amit hallgat, az a város kedvenc rádiója.
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió. Ez a Maxi.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja.

0: Egyszer is akarom veled ezt még.
1: Ismét egy hazai sláger.
2: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
3: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
4: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
1: Maxi Rádió.
3: A hazai az igazi.

0: után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ó, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízz ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. Menni kell. De hova? Hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tisztek és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
3: Maxi Rádió Weekend.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött a Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Galaxy Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Galaxy Rádió.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: A jövő szakembereit képezzük. Köztük lehetsz te is. Válaszd a szakképzést és építsd velünk a jövődet. HMSC.hu.
9: Szeretné, ha a rendezvény biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online!
4: maxirádió.hu
15: maxirádió.hu
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!

0: A Maxi Rádióban minden délben a nagy templom harangja szól.
1: Ez a Maxi délután. Maxi délután. Maxi délután.
2: Friss hírek, információk. Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
3: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok. Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniés minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új, úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
2: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
4: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
3: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4
2: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
2: Maxi Rádió Weekend.

0: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on. Friss hírek online
1: maxiradio.hu
0: 92.4.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
0: Ez a Maxi Rádió.

A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret. Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek, a legnagyobb hazai slágerek és a legújabb zenék. Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Új sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
0: ritmust a városnak.
2: A városnak.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
3: A hírek ritmusában.
5: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy egy hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutára 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
6: Maxi Rádió Weekend.

0: 92.4
1: az ön ritmusába.
0: Maxi Rádió.

0: ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak. 92.4
0: Maxi Rádió. A mindennapod ritmusa.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezertek, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Ez a Maxi Rádió. Maxi
1: Rádió. Sziasztok, Bay Alex vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Sziasztok, én Ricsi P vagyok.
4: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk. Az Animal Cannibals.
3: Hű, de egyszerre ment.
0: Yeah. 92.4. Maxi Rádió.

és amitől jobban telik a napja. Jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
1: Friss hírek online
0: maxirádió.hu
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

0: vége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend. Hi everybody,
2: I'm Lizzo. Oh, here we go. Ez itt továbbra is a város kedvenc rádiója.
3: A város kedvenc rádiója.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.
4: Maxi Rádió. Check my nails. Baby, how you feeling?

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMSZT.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan, ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
13: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
13: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
15: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
16: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
16: Szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A hírek ritmusában.
16: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondtam, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
16: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.

0: message.
1: Újabb Maxi Rádió kedvenc. Ez a Maxi Rádió.
2: Ez a Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ó, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek.
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC-papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a betegbiztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
3: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió Weekend.
1: A hétvége ritmusában.
0: A hétvége ritmusában.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Galaxy Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója. I can be

Tettem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
17: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak! Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
18: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok. minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a betegbiztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy egy hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Max Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4
8: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
8: Maxi Rádió Weekend.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött a Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket?
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Trackfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez a

0: Apu Gyöngyösi ezt hallgatja, mert a hazainál nincs jobb. Nincs jobb.
1: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngy.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.

0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízz a ránk otthonát!
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
14: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust most! Foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
14: Legyen a te történeted a következő nagy siker!
1: Reklámot hallottak!
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
17: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéni és minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondtam, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
18: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4.
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMSZ.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
15: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 35778498-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
15: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátra Füred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában.
17: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondtam, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy egy hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége.

0: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak. 92.4
0: Maxi Rádió, a mindennapod ritmusa.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
13: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
13: 92.4
0: 92.4
14: Maxi Rádió.
15: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
13: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
16: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
17: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
16: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
1: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
16: Maxiradio.hu.
14: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak!
13: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
13: A hírek ritmusában!
18: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniés minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimum kritériumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópus és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
19: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
15: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
20: 92.4
19: Maxi Rádió.
20: Hétvége a Maxi Rádióval.
19: Maxi Rádió Weekend.
21: Hello fiúk, hello lányok! Én DJ Stadi vagyok, és ez a My World Radio Show, melyben egy órán át játszom nektek az újdonságokat, melyek között néhány megjelenés előtti dalt is lejátszok nektek, hogy már ma megismerjétek a jövő slágereit. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön az első dal, és kívánok mindenkinek remek szórakozást az elkövetkezendő egy órához.

ez még mindig a My World Radio Show, én pedig DJ Stadi vagyok. A mai mixen fél idejéhez értünk, és hogyha tetszik a mai adás, akkor kövess a Facebookon, ahol hamarosan megtalálod a mai műsor tracklistáját is. Ha pedig szeretnéd meghallgatni a korábbi mixeket, gyere a Mixcloudra, és ha már arra jársz, bökj rá a követés gombra, hogy a jövőben ne maradj le egyetlen mixemről sem.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérté, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra.
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
15: Maxiradio.hu.
13: Maxiradio.
1: Reklámot hallottak. Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC-papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Szerintem az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában.
17: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondtam, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a betegbiztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező iparüzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagyközönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópus és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
18: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
19: 92.4
18: Maxi Rádió.
19: Hétvége a Maxi Rádióval.
18: Maxi Rádió Weekend.
20: Hello, hello, sziasztok! Én DJ Stadi vagyok, és ez a My World Radio Show, melyben egy órán át játszom nektek megállás nélkül a legnagyobb és legszínvonalasabb slágereket és az újdonságokat. Sőt, az újdonságok között néhány megjelenés előtti dalt is le fogok játszani nektek. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön az első dal, és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást!
2: Are we ready to go?

Ez még mindig a My World Radio Show, én pedig DJ Stadi vagyok. A mai mixen fél idejéhez értünk, és hogyha tetszik a mai adás, akkor kövess a Facebookon, ahol hamarosan megtalálod mai műsor tracklistáját is. Ha pedig szeretnéd meghallgatni a korábbi mixeket, gyere a Mixcloudra, és ha már arra jársz, bökj rá a követés gombra, hogy a jövőben ne maradj le egyetlen mixemről sem.

This is my church.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMSZ.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
13: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
13: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
15: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
16: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
16: Szerd az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában.
16: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniai és minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a betegbiztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagyközönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat! www.maxiradio.hu Időjárás.
17: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
16: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
18: Készen állsz. A legjobb újdonságok. A legjobb zenék. Legfrissebb infók. Egy ütős mix.
19: A legjobb klub, a house

0: DJ Glásznik.
1: Sziasztok, DJ Glásznik vagyok, ez pedig a Party Mix, melynek ezen órája a javarész klubzenékkel lesz majd megtöltve. Never Going Home, Blue, Like a Prayer, Stupid Disco és Hurting Me Inside az első harmad kínálatában. Szettindítunk pedig a Rabbit Hole. Ezzel kívánok mindenkinek jó szórakozást,

0: Ez volt a Party Mix DJ Hlásnyikkal.
1: Addig is még több info a klub, house és elektronikus zenékről. Turnédátumok, party fotók és ingyenes letöltés.
0: www.djhlásnyik.hu
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
2: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
4: Mindig a legjobb.
2: A legjobb.
4: Csak gyöngyös kedvenc zené.
2: Kedvenc zené.
3: 92.4
4: Maxi Rádió.
3: Hétvége a Maxi Rádióval.
2: Maxi Rádió.
1: Egy ütős mix.
2: A legjobb klubhouse.

Jay Lasnik and Dirty Bass Remix, valamint az Industry Baby Fettoni Remix az első harmad kínálatában. Ezt a szettet viszont a Cube Guys indítja, a Drunkal. Ezzel kívánok mindenkinek jó szórakozást!

Mystery Baby után nem sokára jön Michael Jackson, a Billie Jean Tarantino refresh-sel, Leandro Silva via Sepp Physical és a Lavanda Boulevard, DJ Klasznyik Enzsó és a Humbaya DJ Style X Remix, Era Amenójának Watson bootlege, valamint a Living on a Prayer egy egészen masszív feldolgozásban, ez pedig már Dr. Alban és a No

Ezen a player után nem sokára jön a Motto Big Gabi a Royal Edit, az Oh My God What's Happening Marcus Fest Tribute, DJ Glassnik and Dirty Bass with Jayka és az Englishman in New York, a Stuck in 93 The Farks Edit, Kid Fuente és a Shy, szerzáróként pedig Zafrir és az S.I.N.I. Ez pedig már a Culture Beat, valamint a Mr. Wayne Dynamo mutatja.

0: Mixer, DJ Glásznyik. A műsorral és velem a szokott időben újfent találkozhattok ugyanitt. Addig pedig nézzétek meg a mai tracklistát a www.djglásznyik.hu-n. Ugyanitt egy új zenei videó és egy promo mix is vár rátok. Teszteljétek mindkettőt. A viszonthallásra. Sziasztok!
1: Ez volt a Party Mix DJ Hlásnyikkal.
2: Addig is még több info a klub, house és elektronikus zenékről. Turné dátumok, party fotók és ingyenes letöltés.
1: www.djhlásnyik.hu djhlásnyik.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
3: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
5: Mindig a legjobb.
3: A legjobb.
5: Csak gyöngyös kedvenc zené.
3: Kedvenc zené.
4: 92.4
3: Maxi Rádió.
4: Hétvége a Maxi Rádióval.
3: Maxi Rádió Weekend. Friss hírek, információk. Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
6: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
6: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátra Füred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában.
6: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező iparüzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagyközönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
6: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: a Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel.
0: Jobban indul a reggel.
1: Amitől pörög a munkaidő. Amit hazafelé hangosan énekel.
0: 92.4
1: 92.4 Maxi Rádió.

Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit. Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Klasszi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel.
2: Jobban indul a reggel.
0: Amitől pörög a munkaidő.
1: Amit hazafelé hangosan énekel.
0: 92.4
1: 92.4 Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéni és minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési...

0: Ez a szerv minden napod ritmusa.
1: Mi játszok?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret.
1: Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek, a legnagyobb hazai slágerek
0: és a legújabb zenék.
1: Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel,
2: amitől pörög a munkaidő,
1: amit hazafelé hangosan énekel.
0: A város kedvenc rádióját hallja.
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, vagy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az ország.